0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: Gotcha.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak az idei ponthatárok, új vezető a Klebelsberg központ élén. Nem segít az asztályon az eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Katz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot, a nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van, a kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: sötét és szoptatott. Szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 24-e, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Megújult egy házi orvosi rendelő Pécsett. Augusztusban rendezik a sikondai pikniket. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek. A kormány döntése alapján szeptember 1-től lép érvénybe a rendelkezés. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, a lépés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszereket kénytelenek kiváltani. Hazánkban a vényköteles gyógyszerek eddig kedvezményes, 5%-os áfakulccsal alá tartoztak. Csütörtökön este nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Aki egyetlen általa megjelölt képzésre sem jutott be, vagy nem is adott be jelentkezést az általános eljárás során, az részt vehet a hamarosan kezdődő pót felvételiben. Ennek során azokra a képzésekre lehet majd jelentkezni, ahol az intézményeknek maradtak szabad helyeik. A meghirdetett képzések többsége önköltséges, de minden évben akad néhány állami ösztöndíjas szak is. A pótfelvételit az oktatási hivatal legkésőbb augusztus 10-éig meghirdeti, és a jelentkezők itt már csak egyetlen képzést jelölhetnek majd meg. Mintegy 48 millió forintból teljesen megújult Pécsett a Dobó István utcai házi orvosi rendelő. A létesítmény az elmúlt időszakban jelentős átalakításon esett át. A rendelő egy társasházban található, ahová eddig a lépcsőházon keresztül lehetett bejutni. Most kialakítottak egy külső lépcsőt, a rendelőben pedig személyzeti helységet hoztak létre. A váró, a rendelő és a mosdók pedig teljesen megújultak. A korszerűsített létesítményben július 1-én indult újra a házi orvosi rendelés. Elmarad egy tervezett bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban. A teátrum szerdai közleménye szerint az Orbán János Dénes személyét érintő közéleti események, valamint az azt övező sajtóvízhang miatt nem tartják meg a szerző által színpadra írt Mester és Margarita című előadás bemutatóját. A darab premierje jövő márciusra volt tervezve, ám úgy vélik sem a társulatnak, sem a közönségnek nem érdeke, hogy a produkció művészi teljesítménye helyett közéleti viták kerüljenek a középpontba. A színház így egy másik bemutatót készít elő, amelyről később ad részletes tájékoztatást. Élelmiszer áruházláncokat vizsgált az elmúlt hónapokban a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések fókuszában az akciós árak feltüntetésének szabályai vizsgálata volt. Az országos akció során a vállalkozások többsége megfelelően alkalmazta a vonatkozó szabályokat. A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságokat a szakemberek. A hatóság közlése szerint az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. A rászoruló gyerekek iskola kezdésében segít a Vörös Kereszt. A szervezet Pécsett is gyűjtést indított. Használt, de jó állapotú vagy új iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb iskolaszereket vár, melyeket a rászoruló családokhoz juttat majd el. Az adományokat személyesen lehet leadni a Baranyai Szervezet Pécs Dobó utcai székhelyén. Augusztus 8-án rendezik a sikondai pikniket. Az esemény a Komló 75 jubileumi program sorozat része. A sikondai pihenőparkban ezen a napon délelőtt 10 órától számos program várja az érdeklődőket. A délelőtt elsősorban a gyerekeké, bűvész, légvárak és a hangabanda előadása is várja a látogatókat. Délután jóga és hangtálas meditáció szerepel a programban, majd a Cats and Jazz, a Swing Ladies, este pedig a Seholnap akusztik koncertje szórakoztatja a közönséget. Komlóra érkezett a Répőrónai Múzeum Baglyok és emberek című vándorkiállítása. A kaposvári természettudományi gyűjtemény anyagából készült válogatás a baglyok ökológiai szerepéről, kultúrában betöltött helyéről is ismereteket nyújt a vendégeknek. Emellett bagolyvédelmi eszközöket is bemutat. A hazai csúcs ragadozót bemutató tárlat december közepéig lesz látható a Komló Verzumban. Szentlőrincvárosa idén ünnepli 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból augusztus 8-án este egy nagyszabású előadásra várják az érdeklődőket a vásártérre. A közönség a Valahol Amerika című musicalt láthatja majd, melyben a Bombon együttes legnagyobb slágerei csendülnek fel este 8 órától. A rendezvényre a belépés díjmentes, de a férőhelyek biztosítása érdekében regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők jelentkezését a rendezvény@szentlőrinc.hu címen várják. Önkormányzati bérlakásra írt ki pályázatot Romonya önkormányzata. A településen a Béke utcában található 37,5 négyzetméteres lakásra várják a pályázókat, akik vállalják a bérleti díj és a rezsiköltségek fizetését is. A lakás bérbeadása határozott időre 2 évre szól, melynek lehet kérni a meghosszabbítását. A pályázatokat formanyomtatványon várják, ezt az önkormányzaton lehet beszerezni. A benyújtási határidő július 31-e. Nemzetközi íjászversenyt tartanak fogyatékkal élők számára Mohácson, július 28-án és 29-én. A kétnapos rendezvény első napján történelmi tematikájú játékos sportverseny és vetélkedő várja a résztvevőket, míg másnap kerül sor a nemzetközi versenyre hosszú hetényi, lánycsóki, kaposvári és németországi versenyzők részvételével. A sportolók összesen 7 kategóriában mérik össze ügyességüket, a rendezvényre a nézőket is várják. A programról bővebb információ a Mohács 500 oldalon érhető el. Újabb egy héttel elhalasztották az idei Balatonátúszást. Múlt hétvégén az erősen szeles idő, most pedig az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartják meg a programot, közölték a szervezők, a Siófoki Obszervatórium előrejelzéseire hivatkozva. Az esemény új, tervezett időpontja augusztus 1-e szombat, ám a végleges döntést csak 2 nappal előtte hozzák meg a szervezők. Hétvégén megkezdődik a pontvadászat a labdarúgó MB3-ban. Ebben az idényben már a szombat is hivatalos játéknap. A PMFC július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharasztit fogadja a Stadion utcában, míg a másik baranyai csapata, a PTE Peac, a Sárbogárdal találkozik, szintén hazai pályán, vasárnap délután 17:30. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabdaligában a Minnesota Lynx. A Juhász Dorkát is soraiban tudó csapat szerdán újra a Seattle Storm otthonában lépett pályára, és ezúttal 86-76-ra győzött, így 22 győzelemmel és 6 vereséggel vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka 16 percet töltött a pályán, 3 pontot és 2 lepattanót szerzett. Ez volt a Pagebook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: legváltozatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, a nap ma 205-ször kelt föl idén, 5 után nem sokkal. Július 24-e van, péntek, Maxim Levente vagyok. Hamarosan hozom Kuliót, jön a jetlag is, de csak az ájájó után. Szól már is a Rapture, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 24-én pénteken a Kincsők és a Kingák névnapján. Nekik, illetve a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van az öngondoskodás világnapja, amelyet először 2011-ben tartottak. Célja felhívni a figyelmet az öngondoskodásra, vagy magunkra odafigyelésre a hét minden napján, a nap 24 órájában. Ez a tudatosság manapság különösen fontos, hiszen a magyar lakosság több mint 40%-a már 50 év feletti, és az, hogy hogyan gondoskodunk testi-lelki egészségünkről 50-esként alapvetően határozza meg, milyen minőségű időskor vár ránk. A folytatásban viszont egy újabb darab a 90-es és 2000-es évekből, Shakirától, Szól már is a Loka. Beste, jó reggel!
1: Beste FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó hír, ma már többet süt a nap, mint tegnap, de marad a néhol élénk szél, és főleg az északi középhegységben egy-egy futózápor sem kizárt, 22-28 fokot mérhetünk majd. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén mindjárt 7:30. Jó reggelt, hamarosan a Pussycat Dolls énekel, szól a Hás-Hás a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A ponthatárok kihirdetése után hamarosan indulhat a pótfelvételi. Ezen a hétvégén is elmarad a Balatonátúszás. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön este nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Aki egyetlen általa megjelölt képzésre sem jutott be, vagy nem is adott be jelentkezést az általános eljárás során, az részt vehet a hamarosan kezdődő pótfelvételiben. Ennek során azokra a képzésekre lehet majd jelentkezni, ahol az intézményeknek maradtak szabad helyeik. A meghirdetett képzések többsége önköltséges, de minden évben akad néhány állami ösztöndíjas szak is. A pótfelvételit az Oktatási Hivatal legkésőbb augusztus 10-éig meghirdeti, és a jelentkezők itt már csak egyetlen képzést jelölhetnek majd meg. Szent Lőrinc városa idén ünnepli 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból augusztus 8-án este egy nagyszabású előadásra várják az érdeklődőket a vásártérre. A közönség a Valahol Amerika című musicalt láthatja majd, melyben a Bombon együttes legnagyobb slágerei csendülnek fel este 8 órától. A rendezvényre a belépés díjmentes, de a férőhelyek biztosítása érdekében regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők jelentkezését a rendezvény@szentlőrinc.hu címen várják. Újabb egy héttel elhalasztották az idei Balatonátúszást. Múlt hétvégén az erősen szeles idő, most pedig az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartják meg a programot, közölték a szervezők, a Siófoki Obszervatórium előrejelzéseire hivatkozva. Az esemény új, tervezett időpontja augusztus 1-e szombat, ám a végleges döntést csak két nappal előtte hozzák meg a szervezők.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Teljes szélességű útzárra kell számítani Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján, illetve a Jegenyés utca északi kijáratánál vízhálózati munkák miatt. Gázhálózat rekonstrukció miatt az Atinai úton sávlezárás lassítja a forgalmat. A Megye utcában szintén teljes útzár van érvényben közműfejlesztés miatt. Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veresendre utcában. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma is váltakoznak majd a napos és felhős időszakok. Futó záporok bárhol kialakulhatnak. Az északi északnyugati szél napközben ismét sokfelé megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján, amely már több napsütést tartogat, mint például a tegnapi nap. De lehetnek gomoly felhők is az égen, melyekből főleg az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futózápor zivatar is kialakulhat. 22-28 fok lesz, és a hétvégén is hasonló idő vár ránk, azzal a különbséggel, hogy 1-2 fokot melegszik a levegő. Holnap már 31, vasárnap akár 32 fok is lehet a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Robbie Williams folytatja a The Road to Mandalay a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra, úgyhogy ideje meghallgatni a hét utolsó munkanapjának legfrissebb híreit, amelyeket újból a legjobb zenék követnek, például Prince-é. És énekel Rácz Gergő is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Teljesen megújult egy házi orvosi rendelő Pécsett. Napközben folytatódik a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Mintegy 48 millió forintból teljesen megújult Pécsett a Dobó István utcai házi orvosi rendelő. A létesítmény az elmúlt időszakban jelentős átalakításon esett át. A rendelő egy társasházban található, ahová eddig a lépcsőházon keresztül lehetett bejutni. Most kialakítottak egy külső lépcsőt, a rendelőben pedig személyzeti helységet hoztak létre. A váró, a rendelő és a mosdók pedig teljesen megújultak. A korszerűsített létesítményben július 1-én indult újra a házi orvosi rendelés. Elmarad egy tervezett bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban. A teátrum szerdai közleménye szerint az Orbán János Dénes személyét érintő közéleti események, valamint az azt övező sajtóvízhang miatt nem tartják meg a szerző által színpadra írt Mester és Margarita című előadás bemutatóját. A darab premierje jövő márciusra volt tervezve, ám úgy vélik sem a társulatnak, sem a közönségnek nem érdeke, hogy a produkció művészi teljesítménye helyett közéleti viták kerüljenek a középpontba. A színház így egy másik bemutatót készít elő, amelyről később ad részletes tájékoztatást. Hétvégén megkezdődik a pontvadászat a labdarúgó NB3-ban. Ebben az idényben már a szombat is hivatalos játéknap. A PMFC július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharasztit fogadja a Stadion utcában, míg a másik baranyai csapata a PTE Peac a Sárbogárdal találkozik, szintén hazai pályán, vasárnap délután 17:30.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Teljes szélességű útzárra kell számítani Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján, illetve a Jegenyés utca északi kijáratánál vízhálózati munkák miatt. Gázhálózat rekonstrukció miatt az Atinai úton sávlezárás lassítja a forgalmat. A Megye utcában szintén teljes útzár van érvényben közműfejlesztés miatt. Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak. Útszűkületre, sávlezárásra kell számítani a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veresendre utcában. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma is váltakoznak majd a napos és felhős időszakok. Futó záporok bárhol kialakulhatnak. Az északi-északnyugati szél napközben ismét sokfelé megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Július 24-én Kincső Kinga napja van. Sok boldogságot névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak egyaránt. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Ebben az órában itt lesz Cisco, nem sokára Mark Morrison, de csak is a Linkin Park után.
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 24-én 2016-ban ez a nap vasárnapra esett, és ekkor volt a magyar nagydíja Hungaroringen. Abban az évben Lewis Hamilton nyerte a futamot, és sokan várják őt most is a dobogóra. Az M3-ason, a 3-as főúton, Mogyoród térségében és Kerepes környékén is nagyobb forgalomra kell már mától számítani. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155, közben indítom Prince dalát, The Greatest Romance Ever Sold a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, napsütésesebb idő vár ránk, az átmeneti tegnapi hidegfront elvonult, de még az északi középhegységben megjelenhetnek gomoly felhők, és ott egy-egy futózápor zivatar sem kizárt, 22-28 fokot mérhetünk. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, jó reggelt, a Salt and Pepper-val folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Élelmiszerláncokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Élelmiszer áruházláncokat vizsgált az elmúlt hónapokban a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések fókuszában az akciós árak feltüntetésének szabályai vizsgálata volt. Az országos akció során a vállalkozások többsége megfelelően alkalmazta a vonatkozó szabályokat. A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságokat a szakemberek. A hatóság közlése szerint az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. Áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek. A kormány döntése alapján szeptember 1-től lép érvénybe a rendelkezés. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, a lépés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszereket kénytelenek kiváltani. Hazánkban a vényköteles gyógyszerek eddig kedvezményes, 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Ismét egy eltűnt fiatal felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 15 éves Perneker Laura június 20-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lány normál testalkatú, haja és szeme barna, szemüveget és fogszabályozót visel. Aki Perneker Laura hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabdaligában a Minnesota Lynx. A juhász dorkát is soraiban tudó csapat szerdán újra a Seattle Storm otthonában lépett pályára, és ezúttal 86-76-ra győzött, így 22 győzelemmel és 6 vereséggel vezeti a mezőnyt. Juhász dorka 16 percet töltött a pályán, 3 pontot és 2 lepattanót szerzett. Teljes szélességű útzárra kell számítani Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján, illetve a Jegenyés utca északi kijáratánál vízhálózati munkák miatt. Gázhálózat rekonstrukció miatt az Atinai úton sávlezárás lassítja a forgalmat. A Megye utcában szintén teljes útzár van érvényben közműfejlesztés miatt. Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak. Útszűkületre, sávlezárásra kell számítani a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veresendre utcában. Az ország nagy részén ma is váltakoznak majd a napos és felhős időszakok. Futó záporok bárhol kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél napközben ismét sokfelé megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 24-én pénteken. Kinga kincső napja van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 129 évvel ezelőtt a világon elsőként Tatán 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák. És szintén 129 éve a mai napon megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepült az Atlanti-óceánt. 1966-ban ezen a napon született Modo, olasz énekes legnagyobb és egyetlen slágere, az Ein, zwei, Polizei című dal volt 94-ben. július 24 megszületett Paul Geary, az amerikai zenekar az extrém dobosa, alapító tagja. ben a mai napon született Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, színésznő, táncos. És 2007. július 24-én Beyoncé 12 lépcsőfokon botlott le, miközben a Ring the Alarm című számot adta elő Orlandóban, Floridában tartott turnéján. A koncert estén készült videó virális lett YouTube-on, amint felvette balonkabátját, majd fejjel lefelé zuhant 12 lépcsőfokon az NBA arénában. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Még egyszer hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tamás írja, hogy ma is kb. Járhatatlan az M1-es Budapest felé Bicskénél. Köszönjük szépen az infót, kitartás neked, jó utat! Jönnek a legfrissebb hírek, 8 után pedig többek között Lady Gaga. És a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Teljesen megújult egy házi orvosi rendelő Pécsett. Napközben folytatódik a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Mintegy 48 millió forintból teljesen megújult Pécsett a Dobó István utcai házi orvosi rendelő. A létesítmény az elmúlt időszakban jelentős átalakításon esett át. A rendelő egy társasházban található, ahová eddig a lépcsőházon keresztül lehetett bejutni. Most kialakítottak egy külső lépcsőt, a rendelőben pedig személyzeti helységet hoztak létre. A váró, a rendelő és a mosdók pedig teljesen megújultak. A korszerűsített létesítményben július 1-én indult újra a házi orvosi rendelés. A Magyar Hertelendi Önkormányzat újra meghirdette a Jó Tanuló ösztöndíjat. a településen élő általános és középiskolai diákok, illetve felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók pályázhatnak az évi egy alkalommal adható 25 ezer forintos ösztöndíjra, amennyiben megfelelnek a kiírás feltételeinek. A kérelmeket július 31-ig várják. A pályázat feltételeiről a község hivatalos honlapján érhető el részletes tájékoztató. Nemzetközi íjászversenyt tartanak fogyatékkal élők számára Mohácson, július 28-án és 29-én. A kétnapos rendezvény első napján történelmi tematikájú játékos sportverseny és vetélkedő várja a résztvevőket, míg másnap kerül sor a nemzetközi versenyre hosszú hetényi, lánycsóki, kaposvári és németországi versenyzők részvételével. A sportolók összesen 7 kategóriában mérik össze ügyességüket. A rendezvényre a nézőket is várják. A programról bővebb információ a Mohács 500 oldalon érhető el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
6: Teljes szélességű útzárra kell számítani Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján, illetve a Jegenyés utca északi kijáratánál vízhálózati munkák miatt. Gázhálózat rekonstrukció miatt az Atinai úton sávlezárás lassítja a forgalmat. A Megye utcában szintén teljes útzár van érvényben közműfejlesztés miatt. Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak. Útszűkületre, sávlezárásra kell számítani a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veresendre utcában. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma is váltakoznak majd a napos és felhős időszakok. Futó záporok bárhol kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél napközben ismét sokfelé megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. Üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Miután a legnagyobb sztároknak írt dalokat, úgy döntött, ő is a reflektorfénybe lép. Jesse J jön és a Domino, készül a Rednex, és még ebben az órában a Destiny's Childot is halljuk. Majd 4 perccel múlt 8, jó reggelt, július 24-én pénteken, Kingák, kincsök, szülinaposok, sok boldogságot, Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. Fő a biztonság, és az, hogy mindenkinek emlékezetes maradjon az élmény. Ezt pedig a mostani időjárási viszonyok sem teszik majd lehetővé. Always remember us this way. Lady Gaga érkezik, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Egyelőre eseménymentes szerencsére az utakon a péntek reggel, de ha dugó baleset van valahol, várom én is az infót.

0: zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a

Nem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra. Se baj, ha feketén ragad. 10

0: Best FM, a legjobb zenék, rögtön fél kilenc jönnek a friss hírek. Sosem lesz már a régi Never Be The Same Again. Mennyire igaz ez Melanie C életére, aki egy hete kimondta a boldogító igent, hozzáment modell barátjához. Ő érkezik a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A ponthatárok kihirdetése után hamarosan indulhat a pótfelvételi. Ezen a hétvégén is elmarad a Balatonátúszás. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön este nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Aki egyetlen általa megjelölt képzésre sem jutott be, vagy nem is adott be jelentkezést az általános eljárás során, az részt vehet a hamarosan kezdődő pótfelvételiben. Ennek során azokra a képzésekre lehet majd jelentkezni, ahol az intézményeknek maradtak szabad helyeik. A meghirdetett képzések többsége önköltséges, de minden évben akad néhány állami ösztöndíjas szak is. A pótfelvételit az oktatási hivatal legkésőbb augusztus 10-éig meghirdeti, és a jelentkezők itt már csak egyetlen képzést jelölhetnek majd meg. Szent Lőrinc városa idén ünnepli 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból augusztus 8-án este egy nagyszabású előadásra várják az érdeklődőket a vásártérre. A közönség a Valahol Amerika című musicalt láthatja majd, melyben a Bombon együttes legnagyobb slágerei csendülnek fel este 8 órától. A rendezvényre a belépés díjmentes, de a férőhelyek biztosítása érdekében regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők jelentkezését a rendezvény@szentlorinc.hu címen várják. Újabb egy héttel elhalasztották az idei Balatonátúszást. Múlt hétvégén az erősen szeles idő, most pedig az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartják meg a programot, közölték a szervezők, a Siófoki Obszervatórium előrejelzéseire hivatkozva. Az esemény új, tervezett időpontja augusztus 1-e szombat, ám a végleges döntést csak két nappal előtte hozzák meg a szervezők.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Teljes szélességű útzárra kell számítani Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján, illetve a Jegenyés utca északi kijáratánál vízhálózati munkák miatt. Gázhálózat rekonstrukció miatt az Atinai úton sávlezárás lassítja a forgalmat. A Megye utcában szintén teljes útzár van érvényben közműfejlesztés miatt. Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak. Útszűkületre, sávlezárásra kell számítani a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veresendre utcában. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma is váltakoznak majd a napos és felhős időszakok. Futó záporok bárhol kialakulhatnak. Az északi északnyugati szél napközben ismét sokfelé megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, ha legjobb zenék. Az a helyzet, hogy egy jó ideje rövid nadrágban járok, de ma reggel volt egy olyan érzésem, hogy az már kevés lesz. Igen, egy kicsit hűvös volt a hajnal, úgyhogy a hosszú farmer győzött. A napokban átvonult hidegfront után fellélegezhettünk, egy kicsit felfrissült a levegő, marad ma is a mérsékelten meleg, szeles, napos, gomoly felhős idő. Itt-ott még némi futózáporral, viszont az átmeneti frissülés nem tart sokáig, július utolsó napjaira visszatér a forróság, ezt prognosztizálja a meteorológia. Most pedig visszatér egy nagy kedvenc a 90-es és 2000-es évekből, a TLC dala, a No Scrubs a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es években pedig, hát az új évezred valamiféle misztikus dolog volt, most pedig igencsak a jelenünk, sőt a közelmúltunk már. Jön Topaz és a New Millennium, és egy kis bátorítás péntek reggel, kitartást, mindjárt itt a hétvége.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Teljesen megújult egy háziorvosi rendelő Pécsett. Napközben folytatódik a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Mintegy 48 millió forintból teljesen megújult Pécsett a Dobó István utcai háziorvosi rendelő. A létesítmény az elmúlt időszakban jelentős átalakításon esett át. A rendelő egy társasházban található, ahová eddig a lépcsőházon keresztül lehetett bejutni. Most kialakítottak egy külső lépcsőt, a rendelőben pedig személyzeti helységet hoztak létre. A váró, a rendelő és a mosdók pedig teljesen megújultak. A korszerűsített létesítményben július 1-én indult újra a házi orvosi rendelés. Elmarad egy tervezett bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban. A teátrum szerdai közleménye szerint az Orbán János Dénes személyét érintő közéleti események, valamint az azt övező sajtóvízhang miatt nem tartják meg a szerző által színpadra írt Mester és Margarita című előadás bemutatóját. A darab premierje jövő márciusra volt tervezve, ám úgy vélik sem a társulatnak, sem a közönségnek nem érdeke, hogy a produkció művészi teljesítménye helyett közéleti viták kerüljenek a középpontba. A színház így egy másik bemutatót készít elő, amelyről később ad részletes tájékoztatást. Hétvégén megkezdődik a pontvadászat a labdarúgó NB3-ban. Ebben az idényben már a szombat is hivatalos játéknap. A PMFC július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharasztit fogadja a Stadion utcában, míg a másik baranyai csapata a PTE Peac a Sárbogárdal találkozik, szintén hazai pályán, vasárnap délután 17:30.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Teljes szélességű útzárra kell számítani Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján, illetve a Jegenyés utca északi kijáratánál vízhálózati munkák miatt. Gázhálózat rekonstrukció miatt az Atinai úton sávlezárás lassítja a forgalmat. A Megye utcában szintén teljes útzár van érvényben közműfejlesztés miatt. Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak. Útszűkületre, sávlezárásra kell számítani a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veresendre utcában. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma is váltakoznak majd a napos és felhős időszakok. Futó záporok bárhol kialakulhatnak. Az északi északnyugati szél napközben ismét sokfelé megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most ezen a gyönyörű napon gyönyörű, mert pénteknek hívják, és gyönyörű a Kingáknak, a Kincsőknek és a szülinaposoknak egyébként. Július 24, és valóban péntek. It's a beautiful day, Michael Bublé indítja az órát. Készül az Ace of Base, itt lesz az FLM, és Eminem is. 20-as 55-55-155 telefon SMS Viber, Max Levente vagyok.
0: Best FM,

a képlet. Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Tatabányánál. Az 57-es kilométernél két autó ütközött az átterelt belső sávban, emiatt ott jelenleg áll a forgalom. A külső sáv továbbra is járható, de a kamionok miatt ott gyakran több kilométeren keresztül lassul torlódik a kocsisor egészen az M0-ásig. Jó utat, ez tehát az új helyzet az M1-esen, és jön az új évezred, New Millennium. Top ez dala a legjobb zenék között itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Opportunity comes once in a lifetime. Eminem bölcsességét hallottuk, Best FM, a legjobb zenék. Az igazi nagy lehetőségek csak egyszer-egyszer adódnak az életben. Valami ilyesmit jelent, viszont a héten már másodszor hallgathatunk Classic House-t a Night Shift Extra-ban, a Best FM esti mix műsorában ma. 6 és 7 között a házigazda White Boy, 7-től 8-ig Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit.
1: Várni nincs kire, amit mondanék, nem mondhatom.

Best FM a legjobb zenék. Kim Mezel után Britney Spears-zel megyünk tovább, akiről új konteó terjeng a neten, hogy ő már nem is ő, hanem klónozták, az eredeti Britney már nem él, a fia Jaden pedig egy posztban akadt ki ezen a marhaságon, ahogy ő fogalmazott.

senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Egy fontos közlekedési info a fővárosból. Mától vasárnap estig lezárták a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között. A Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, a Rákóczi hídról pedig nem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. Az autósoknak kerülő útvonalként a Mester utca, Gubacsi út, illetve távolabbról az Üllői út és az M5-ös bevezető javasolt, az ok pedig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitás bővítéséhez kapcsolódó építkezés, ezen belül is a Soroksári út feletti új MÁV vasúti híd mozgatásával és beemelésével kapcsolatos munkálatok. Még több friss info, nem csak a fővárosból, a legfrissebb hírekben, 10 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Itt lesz a szülinapos Jennifer Lopez. És nosztalgiázunk majd a Vénusszal is.
2: Hey, a világ közepén, táncol a szívemben, én vagyok a fény.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Élelmiszerláncokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Élelmiszer áruházláncokat vizsgált az elmúlt hónapokban a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések fókuszában az akciós árak feltüntetésének szabályai vizsgálata volt. Az országos akció során a vállalkozások többsége megfelelően alkalmazta a vonatkozó szabályokat. A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságokat a szakemberek. A hatóság közlése szerint az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. Áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek. A kormány döntése alapján szeptember 1-től lép érvénybe a rendelkezés. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, a lépés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszereket kénytelenek kiváltani. Hazánkban a vényköteles gyógyszerek eddig kedvezményes, 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Ismét egy eltűnt fiatal felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 15 éves Perneker Laura június 20-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lány normál testalkatú, haja és szeme barna, szemüveget és fogszabályozót visel. Aki Perneker Laura hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabdaligában a Minnesota Lynx. A Juhász Dorkát is soraiban tudó csapat szerdán újra a Seattle Storm otthonában lépett pályára, és ezúttal 86-76-ra győzött, így 22 győzelemmel és 6 vereséggel vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka 16 percet töltött a pályán, 3 pontot és 2 lepattanót szerzett. Teljes szélességű útzárra kell számítani Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján, illetve a Jegenyés utca északi kijáratánál vízhálózati munkák miatt. Gázhálózat rekonstrukció miatt az Atinai úton sávlezárás lassítja a forgalmat. A Megye utcában szintén teljes útzár van érvényben közműfejlesztés miatt. Pécsett több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak. Útszűkületre, sávlezárásra kell számítani a Péter utcában, a Tüzér utcai felüljáró közelében és a Veres Endre utcában. Az ország nagy részén ma is váltakoznak majd a napos és felhős időszakok. Futó záporok bárhol kialakulhatnak. Az északi északnyugati szél napközben ismét sokfelé megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kíván, hamarosan a Bon Jovi jön, a Have a Nice Day, amely alapból szép a névnapos Kingáknak, Kincsőknek és a szülinaposoknak, de hogy még szebb legyen, lehet őket nálunk is ünnepelni. 0620 55 55 155. 4 perccel múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok, a Sugar Babes indít, de jön még ebben az órában George Michael, Mary J. Blige-al és 50 Cent is.
0: Best FM.

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék. 1999 után idén is lesz, ha nem is teljes, de Magyarországról látható napfogyatkozás, méghozzá augusztus 12-én. És ha már szóba került az elmúlt évezred utolsó éve, abban az évben, tehát 99. március 1-én adták ki a most érkező dalt, két ikon, George Michael és Mary J. Blige duettje folytatja. Jön az ez a Besten.

Yeah, that's the hotness right there.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Már mától erősebb forgalomra kell készülni, így most is torlódik 1-2 kilométeren az M3-as. A 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól a külső sávban a Forma 1 versenyre látogatók miatt. Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Menőajánló a Best FM-en. A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2.990 forintért, bakonyi sertés gulyás friss kaporral. Az A menü fogasfilé konfliktbundában zöldséges rizssel, a B menü sült túrógombóc a baracklekvárral, a C menü székelykáposzta. A Paleo menü 3290 forintért, brokkoli krémleves pirított mandulával, békönbetekert csirkemáj, sült répával és patátával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat zöldséges húsgombóc leves, az A menü fish and chips remuládmártással, a B menü barackos túrós palacsinta édes tejföllel. És végül a vegán menü 3290 forint, mentás zöldborsóleves pirított mandulával, zöldséges risotto, sárgarépa chipsszel, vegán parmezánnal. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Hey, Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hónap végén és augusztus elején visszatér a hőség, ha nem is akármilyen hőség, úgyhogy örüljünk a frissebb időnek, hogy meddig tehetjük mindezt, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. 11 után igazi nyári slágerrel fordulunk rá lassan a hétvégére. Jön Junior Jack és az S-Samba. És ha már hétvége, szabadtéri vagy házi bulik, dübörög a ház, a Bieberzel is.
2: Dübörög a lábunkról a föld, dübörög a hangunkról a ház, anya nap ritmos rázni fel, szíveden
1: múlva. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155, ha közlekedési info van. Például ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
2: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: Menü ajánló a Best FM-en. A Room Bistro Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Room Bistro mai ebéd ajánlata 2.990 forintért, bakonyi sertés gulyás friss kaporral. Az A menü fogasfilé cornflakes bundában zöldséges rizssel, a B menü sült túrógombóc a baracklekvárral, a C menü székelykáposzta. A Paleo menü 3290 forintért, brokkoli krémleves pirított mandulával, békönbe tekert csirkemáj, sült répával és patátával. A Teleki Bistro Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat zöldséges húsgombóc leves, az A menü fish and chips remuládmártással, a B menü barackos túrós palacsinta édestejföllel. És végül a vegán menü 3290 forint. Mentás zöldborsóleves pirított mandulával, zöldséges risotto, sárgarépa chipszel, vegán parmezánnal. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Ponthatárok, több mint 100 000 diák jutott be a felső oktatásban. Enyhén emelkedett a munkanélküliség, fegyverkereskedőkre csaptak le a józsefvárosi piacon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000 kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4-e bejutott a felsőoktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Kevesebben dolgoztak júniusban, és enyhén nőtt a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4.646.000 dolgoztak, ami egy év alatt 66.000-rel kevesebb. A munkanélküliségi ráta 4,3-ről 4,4%-ra emelkedett, a munkanélküliek száma pedig 214.000 volt. A második negyedében átlagosan 218.000 voltak állás nélkül. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Illegális fegyverkereskedőkre csapott le a rendőrség Budapesten. 3 férfit fogtak el, akik engedélyhez kötött lőfegyvernek minősülő légpuskákat árultak a józsefvárosi piacon. A nyomozók több mint 360 fegyvert, készpénzt és egy teherautót is lefoglaltak. Az egyik gyanúsított autójában egy szovjet gyártmányú géppisztolyt is találtak. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen. Az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futózápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok-sok régi ismerőstől, köztük Sean Paultól, a Soul Searchertől, de itt lesz Artful Dodger a Rewind-dal, jön a House of Glass és Giorgio Giordano a Disco Down-nal, de csak is a Punjabi MC után. 5 perc elmúlt 11, jó munkát, jó utat, kitartást a hét utolsó munkaóráihoz. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Fradi hivatalosan is bejelentette, hogy augusztus 8-án a Real Madrid ellen játszik felkészülési mérkőzést, méghozzá Budapesten, a Grupama Arénában. A meccs este 7 órakor kezdődik a 36-szoros magyar bajnok és a 15-szörös BL győztes között. A legolcsóbb jegyek 14 ezer, a legdrágábbak 46.500 forintba kerülnek majd. Respect, ez pedig már a következő dal címe. Spike érkezik a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Forma 1 a hétvégén a Hungaroringen, emiatt az M3-ason már most is a külső sáv egy picit lassabb a lehajtó előtt. Nagyobb forgalomra kell készülni a hétvégén, tehát Mogyoród térségében az M3-ason mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Lassú továbbá az M1-es Budapest felé Tatabánya térségében, 6-7 kilométeres a torlódás, aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban Majoros Ritával, a lejátszóban pedig Enesztés a dalával indul. Ha péntek délután, jó étvágyat, jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Július 25-én Palkonya Fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
3: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya Fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Egyre több a rendkívüli hőségnap Magyarországon. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő. Lefoglaltak több mint 18 ezer illegális e-cigarettát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi közép hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
6: egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
5: Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le Budapesten. A pénzügyőrök egy raktár ellenőrzésekor bukkantak a készletre, amelynek tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Csak nem 17 évig volt betegállományban egy német tanárnő. Ez idő alatt köztisztviselőként végig megkapta a fizetését, majd amikor egészségi állapota miatt nyugdíjazták, bírósághoz fordult. A hatósági orvosi vizsgálat szerint a következő hónapokban sem térhetett volna visszadolgozni. A pedagógus azért támadta meg a döntést, mert nyugdíja jóval alacsonyabb a korábbi illetményénél. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem maradt teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Csodás délutánt, kellemes pénteket és szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Vitám napot, én Majoros Rita vagyok, remélem velem tartanak, és együtt hangolódhatunk a hétvégére, ahogy péntek délután szoktuk. A Fugees-szal, a Too Black-kel, Shakirával, vagy éppen Baby D-dalával jön az I Need Your Lovin'. De most még Anastasia indítja a délutánt, és a One Day in Your Life.
0: Lesz te fel! A

Best FM a legjobb zenék, csodás délutánt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Most már így délután azt hiszem lehet ilyeneket is kívánni, meg ezt már megbeszéltük párszor, hogy bőven lehet, úgyhogy érezzék jól magukat és hangolódjanak a Best FM-mel a hétvégére. Remélem, hogy jól alakult eddig a péntek délelőtt. Én bevallom őszintén, egy kicsit ilyen álmosan, kókattan érkeztem, vagy legalábbis az idefelé úton, mert itt azért mindig felrázódok, itt a szerkesztőségben nálunk mindig jó hangulat. Valahogy hajnali kettőig nem akart álom jönni a szememre, aztán 6 óra után meg ding, ki is pattant a szemem, egyszerűen nem tudtam tovább aludni, úgyhogy 3 kávéval indítottam a napot, úgy nagyjából a délelőttöt, ezt azért ne csinálják utánam, inkább ebédeljenek valami finomat, utána max igyanak egy kávét, jöhet egy kis desszert és néhány isteni zene itt a Best FM-en, aztán tényleg jöhet a hétvége. Baby D érkezik a folytatásban és az I Need Your Love-in, mindjárt érkezik Shakira, vele lassúzhatunk most egy kicsit, előtte Money Love és Mouse T érkezik és a Saturday itt a Best FM-en.

0: Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután nagyon sokan ülnek autóba, és már az M7-esen most érzékelhető, hogy sokan indulnak a Balatonra. Letenye felé Érd és Martonvásár, azaz a 16-os és a 32-es kilométerek között lassulásra, torlódásra kell számítani. Ugye elmarad most a Balaton átúszás, jövő hétvégére napolták el, viszont így is sokan választják a hétvégére a Balatont, úgyhogy erre azért számítani kell. Illetve ami fontos, hogy ezen a hétvégén rendezik meg ugye bár a Forma 1-es Magyar Nagydíjat már 41. alkalommal Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy hát erős az autóforgalom az M3-ason, Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, úgyhogy legyen ma mindenki egy kicsit óvatosabb, figyelmesebb. Ha pedig bármi információjuk van, 0620 55 55 155 a számunk, jöhetnek ide az infók. Utazzunk együtt ma délután is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper Stereo dalát hallottuk, ez volt a Bent a neved, friss híreket pedig egy órakor hallgatunk, pár perc múlva ugyanis már jönnek, és aztán ne jóval megy tovább a következő óra.

0: Most itt lesz a Well Hello és T-Denivel és a Disco Club.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Marad a változékony nyári idő, fokozott rendőri jelenlét a Magyar Nagydíjon, többen megsérültek egy bécsi hajóbalesetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értéket az autóikban. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontok tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Tovább súlyosbodik az erdőtűzhelyzet Franciaországban és Spanyolországban. Franciaország délnyugati részén újabb településeket és üdülő övezeteket ürítenek ki, miután a lángok már több mint 10 000 hektárt érintenek. Spanyolországban a Madrid és Ávila környéki erdőtűzek miatt nemzeti vészhelyzetet hirdettek, és már több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni. Az Európai Unió 3 vízbombázó repülőgépet küld, hogy segítse a tűzoltók munkáját. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó a Dunán az osztrák fővárosban. A fedélzeten csaknem 200 utas tartózkodott, közülük 14-en megsérültek, 6 embert kórházba vittek. A hatóságok szerint senki sem sérült meg súlyosan. A hajó megrongálódott, de nem kezdett el süllyedni, az utasok egy másik hajóra szállhattak át. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen, az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futó zápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép pénteket kívánok mindenkinek, így egy óra után is pár perccel. Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Isteni zenék, hétvégi hangulat, például az Airi Maffiával jön a bónuszjáték, de jön majd Sting is, Seb Mamival és a Desert Rose. Táncolunk majd a Well Hello és Tideni dalára, most viszont ne jóval indul az óra. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

Best FM a legjobb zenék. A Rasmus után megjöttem a nap kérdésével. Kinek mik a legnagyobb tévhitek a munkájával kapcsolatban? Ma délután erre vagyok kíváncsi. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, és Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Mert én azt gondolom, hogy a rádiózással kapcsolatban is rengeteg tévhit van az emberek fejében. Ah, ti csak ide bejöttök, bekapcsoljátok a mikrofont és beszéltek. Szerintem én már megkaptam párszor, hogy nagyon sokan ezt gondolják, és azért ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, de ha van kedvük és van kérdés,

Akkor nyugodtan tegyék fel. 0620-55-55-155, tényleg nagyon szívesen vásárolok, hogy egy-két tévhitet is eloszlassunk akár a rádiózással kapcsolatban, de tényleg kíváncsi vagyok az önök munkájára is. Mik a legnagyobb tévhitek ezzel kapcsolatban? 0620-55-55-155, na még egyszer a számunk, jöhetnek a válaszok, mellé egy kis Airi Maffia. Jön a bónuszjáték a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Bakcsomópontban, méghozzá a Budaörsi úti részen. Ezt írta nekem András, nagyon szépen köszönöm az információt. Ott kell egy kicsit nagyobb fennakadásra számítani. Aztán az Üllői úton is baleset történt, ezt pedig Tamara írja a Semmelweis klinikáknál, ott a megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 19-es jelű Mogyorod nyugat és a 23-as jelű Mogyorod kelet csomóponttól is egy kilométeren keresztül már torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Az M7-esen Lettenye felé pedig Érd és Martonvásár között természetesen így a hétvége első napján, mondhatom így, vagy első délutánján megnövekedett a forgalom, elég sokan tartanak a Balaton felé, ezzel kell számolni. Az M0-áson a keleti szektoron Gyálnál pedig az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset is történt. A 33-as kilométernél forgalomkorlátozás volt, de az már nincs, viszont az 5 kilométeres torlódás az még ott van, úgyhogy legyen mindenki egy kicsit türelemmel. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nehéz vagyok, ez volt By Alex és a Slep dala. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy már is elérkezett 2 óra. Van még pár percünk, és majd a friss hírek is jönnek, aztán Avril Lavigne és a Skater Boy. Hogy a United és a hárman párban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
7: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba. Folytatódik a fokozott rendőri ellenőrzés Budapesten. 3 szünet volt szinte egész Grúziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csaknem 3/4-e bejutott a felsőoktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
7: Szinte egész Grúzia áram nélkül maradt ma hajnalban. Az áramszünet a főváros Tbiliszt és több nagyvárost is érintett, egyes helyeken pedig a vízellátásban is fennakadások voltak. Az áramszolgáltatást fokozatosan állítják helyre. Az országos kimaradásokat egyelőre vizsgálják, a hatóságok szerint egy vészlállás okozta a hibát, de azt továbbra sem tudni, hogy ezt mi váltotta ki. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem maradt teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mik a legnagyobb tévhitek a munkánkkal kapcsolatban? Ma délután ez a nap kérdése, jöhetnek a válaszok. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de Facebookon, Instán is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek. Mellé pedig Avril Lavigne, így 2 óra után 5 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Skater Boy. Szép hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Kinek milyen tévhitek vannak a munkájával kapcsolatban? Ma ezt a kérdést tettem fel, és már hozom is Gábor üzenetét. Tévhit az, hogy az adósságok, bírságok elévülnek, ezt írja. Végrehajtási ügyekkel foglalkozom, és bizony sok olyan eset van, amikor több éves, akár 10 évvel ezelőtti ügyek utolérik az embert, és a végrehajtó lefoglalja a gépjárművet, esetenként a forgalomból való kivonását is kéri. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, ezt írja még Gábor, hogy igyekezze rendezni a tartozásait, mielőtt a végrehajtóhoz kerülne ez az ügy. Hát ez most egy jel tényleg azoknak, akik esetleg akár úgy gondolták, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtti bírsága elévült, hát tessék ezeknek utána nézni. Köszönöm Gábor az üzenetet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nyugodtan lehet még ide hasonló üzeneteket írni. Kinek mik a legnagyobb tévhitek a munkájával kapcsolatban? Ha pedig esetleg a rádiózásról kérdeznének, nyugodtan tegyék meg, mert hogy bizony az én munkámmal kapcsolatban is van bőven jó néhány tévhit. Eloszlatunk párat, de előtte itt az OMC és a How Bizarre a Best FM-en. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud

around.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Lali írta az üzenetet, hogy Budapesten baleset történt a Hungária körúton, méghozzá a Hidegkúti Nándor stadionnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra készülni. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom, a Forma 1-es versenyre látogatók miatt, úgyhogy ezzel kell számolni, és az M7-esen is telítettek a sávok a Balaton felé. A 7-es főúton Siófok átkelési szakaszán pedig két autó ütközött, 108-as kilométernél csak félútpálya járható. 0620 55 55 155, ez továbbra is az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzon mindenki magára, és egymásra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. It's there.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Több mint 100 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben. Szombaton is folytatódik a jobbára napos idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetőek el. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre több mint 140 000-en jelentkeztek. Az elmúlt 10 évben ez volt a legmagasabb szám. Közülük több mint 101 000-en kerültek be valamely képzésre. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet azt írja, az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, és a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. Emellett számos külső helyszínen is szerveznek alkalmakat. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetőek el. Szúnyoggyérítés lesz jövő héten Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint Újhegyen, Patacs és Kovács telep egyes részein, illetve a Fogadó utca, Minda utca térségében végzik majd a kezelést hétfőn este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, egy nappal később. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyesek. A permetezést járművekről végzik majd. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, 2 edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a 2 alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a 2 csapat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veres Endre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekszik majd a gomoly és fátyol felhőzet. Számottevő csapadék még mindig nem várható. Sokfelé veszít erejéből a szél, de helyenként egy-egy élénkebb széllökés még előfordulhat. Kora reggel 12, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyi köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Szinte hihetetlen kimondani, de ma már péntek van, nagyjából egy óra, és a legtöbb helyen lejár a munkaidő. A mikrofonnál este a 6-ig H. Horváth László, addig játszom a legjobb dalokat. Itt az első Mark Ronson és Amy Winehouse közöse, ez a Valerie.
0: 101.7 Best FM.

0: 91.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: eszkort.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ami a közlekedési információkat illeti, ma is várom őket, SMS-ben és Viberen keresztül a szokásos számra, ezt talán már mondanom sem kell. 30-as, 889, 117-es. Ugye a következő napokban melegszik-e időjárásunk, vagy éppen marad a kicsit hűvösebb idő, ez kiderül, érkeznek a legfrissebbek. Addig is velünk lesz Yves Lárok és a Rise Up, a Krisztál és a Sosem múlik el. Most pedig indítom a 90-es klasszikust. Ez a Stanson 54 és az If You Could Read My Mind on Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Szelesebb, hűvösebb időnk van összességében, 22-23 fokkal, és hát holnap reggel nagyon meglepő számot fogok mondani, mert hogy összességében 10-12 fokra készülhetünk, napközben viszont már magas lesz az UV-sugárzás, sok lesz a napsütés, megszűnik a szél, nem kell számítanunk csapadékra, és 26-27 fokra készülhetünk. A vasárnap 31 fokot hoz záporokkal, zivatarokkal, míg a jövő hét 28 fokkal nyit, és 37-38-as csúcsokkal fog majd zárni. Időjárás után dalok, válogatom a legjobbakat, hozom majd például az újdonságot Geszti Pétertől és Lofi Begitől, előtte itt van Pitbull barátunk, ez az I Know You Want Me, a Best FM-en. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Mint arról már mi is korábban beszámoltunk, augusztus 1-ével újraindul a komlói vasúti közlekedés, viszont ezzel egy időben több buszjárat is meg fog szűnni. Hogy pontosan mely buszokat érinti a változás, erről bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Friss hírekkel, információkkal folytatjuk majd délután 4 órakor, előtte a libanoni Mikával, ez már a Big Girl, a Best FM-en. Big Girl!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Vannak olyan sztárok, akik valóban sokoldalúak, például nem csak énekelni tudnak, hanem mondjuk színészkedni is. Ezek között van 50 Cent, hiszen ő azért megcsillogtatta tudását már bőségesen a filmvásznon, ezúttal rappelni fog Candy Shop, ez szól majd a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
4: Július 25-én Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White & Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Sikeresen zárta az általános felvételit a Pécsi Tudományegyetem. Holnap napközben 27 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem az utóbbi, csaknem másfél évtized legjobb eredményével zárta az idei általános felvételit. Több mint 6600-an kerültek be az intézmény valamely képzésére, ami több mint 5%-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest. A felvett hallgatók háromnegyede állami ösztöndíjas helyre került be. A képzések között a legnépszerűbbek közé tartoznak a gyógypedagógia, a pszichológia, az általános orvos és gyógyszerész képzések, és nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok iránt is. Jövő héten is járják a megyét a NAV baranyai munkatársai. Kedden Beremenden a strandon ellenőrzik az üzleteket, vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Magyar Bújban lehet majd számítani rájuk, a Kossuth Lajos utcai üzletekben. Folyamatosan ellenőrzik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is. Az ellenőrzések fókuszában a foglalkoztatás szabályainak betartása és a számla nyugtaadás áll. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos király útján igazoltattak egy autóst, felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószergyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították. A drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Szentlőrinc városa idén ünnepli 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból augusztus 8-án este egy nagyszabású előadásra várják az érdeklődőket a vásártérre. A közönség a Valahol Amerika című musicalt láthatja majd, melyben a Bombon együttes legnagyobb slágerei csendülnek fel este 8 órától. A rendezvényre a belépés díjmentes, de a férőhelyek biztosítása érdekében regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők jelentkezését a rendezvény@szentlorinc.hu címen várják. Újabb egy héttel elhalasztották az idei Balatonátúszást. Múlt hétvégén az erősen szeles idő, most pedig az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartják meg a programot, közölték a szervezők, a Siófoki Obszervatórium előrejelzéseire hivatkozva. Az esemény új, tervezett időpontja augusztus 1-e szombat, ám a végleges döntést csak két nappal előtte hozzák meg a szervezők.
8: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
7: Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekszik majd a gomoly és fátyol felhőzet. Számottevő csapadék még mindig nem várható. Sokfelé veszít erejéből a szél, de helyenként egy-egy élénkebb széllökés még előfordulhat. Kora reggel 12, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Besten, ahol hamarosan foglalkozunk azzal is, hogy sikondai pikniket szerveznek, méghozzá hagyományteremtő célzattal. Hogy mik lesznek a programok, erről is beszámolok, addig viszont játszom a dalokat megállás megszakítás mentesen. Itt van 50 Cent slágere, Candy Shop. 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Jön az első sikondai piknik augusztus 8-án hagyományteremtő célzattal, és egy igazi családi rendezvényről van szó, hiszen például egész nap lesz arcfestés, valamint légvár. Aztán a programok 10 órakor bűvéssóval kezdődnek, majd érkezik a hangabanda 11 órakor, 1 órától jóval lesz a szabadban, míg 14 óra 30-kor egy izgalmas dolgot lehet megtapasztalni és kipróbálni, ez nem más, mint a hangtáros meditáció. A Cats & Jazz délután 4 órakor fog fellépni, őket követi a Swing

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A komlói rendőrök a hallgató segítségét kérik, ugyanis eltűnt Rózsavölgyi Leonardo. A 11 éves fiú engedély nélkül távozott vásznoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitánysága arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Hogy hétfőn hol fognak folytatódni a véradások Baranyában, rövidesen kiderül, addig is szólnak a dalok, velünk lesz majd Dr. Béres Király Viktorral közösen, ő pedig Oliver from Earth és a Lófej.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Hétfőn is folytatódnak a véradások a Baranyában, már is jönnek az időpontok, valamint a helyszínek. A Mohácsi Transfúziós Osztályos Intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt reggel 8 és délután 1 óra között lesz véradás. Pécsett a Regionális Félellátó Központban a Pacsirta utca 3-as szám alatt 8 és 3 óra között várják a véradókat, míg a Forráspontban 10 és 2 között, itt egyébként a cím Bajcsi Zsilinszky utca 9-es. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Hamarosan friss hírek délután 5 órakor, mert előtte jönnek a srácok itt a Well Hello és a Zuhany belé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egy újabb színész énekesnővel folytatjuk, Jennifer Hudsonnal, tőle szól a Spotlight, előtte viszont érkeznek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Több mint 100 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben. Szombaton is folytatódik a jobbára napos idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetőek el. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre több mint 140 000-en jelentkeztek. Az elmúlt 10 évben ez volt a legmagasabb szám. Közülük több mint 101 000-en kerültek be valamely képzésre. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet azt írja, az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, és a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Baranyában, Pécsetta, Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. Emellett számos külső helyszínen is szerveznek alkalmakat. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetőek el. Szúnyoggyérítés lesz jövő héten Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint Újhegyen, Patacs és Kovács telep egyes részein, illetve a Fogadó utca, Minda utca térségében végzik majd a kezelést hétfőn este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, egy nappal később. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyesek. A permetezést járművekről végzik majd. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, 2 edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a 2 alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a 2 csapat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veres Endre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekszik majd a gomoly és fátyol felhőzet. Számottevő csapadék még mindig nem várható. Sokfelé veszít erejéből a szél, de helyenként egy-egy élénkebb széllökés még előfordulhat. Kora reggel 12, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Ezt ki is használom, hiszen játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Milyen szomorú kimondani, hogy Szolnoki Péter emlékezünk. Jön a Bombon és a Viva Espanya, előtte itt van Jennifer Hudson.
0: 101 hét Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Érdemes lesz éjszaka becsukni az ablakokat, hiszen holnap reggel, hogy is mondjam, olyan friss lesz a levegő. Nagyjából 10 fokat méretünk, napközben viszont a 27 fok a jellemző, ellenben magas UV-sugárzást ígérnek, úgyhogy 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne menjünk ki a tűző napra. A vasárnap már hozza a záporokat, zivatarokat 31-32-es csúcsokkal, még a jövő hét 28 fokkal nyit, de a következő hétvégére visszatér az igazi kánikula 38, akár 39 fokkal. Időjárás után dalok, méghozzá megállás, megszakítás mentesen énekel majd Ed Sheeran, velünk lesz a Soul Wave, előtte szól a Vitae 90-es klasszikusa, ez a Your Woman, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Vendégem továbbra is Papp Norbert, a PTM történeti földrajz professzora, témánk pedig a Mohácsi csata, aminek idén lesz az 500. évfordulója. Az utóbbi években jelentős régészeti feltárások zajlottak Mohács térségében. Mit árulnak el a tömegsírok a csata valós eseményeiről?
2: Többféle kutatás is zajlott. A tömegsírokkal kapcsolatban, tehát két tömegsír, az öt sátorhelyfalu mellett megtalált tömegsírból került teljes mértékben feltárásra, kiemelésre, vizsgálatra. Ezek a vizsgálatok, amelyeket az elmúlt néhány évben végeztek az elsősorban a Janus Pannonius Múzeumnak a régészei, illetve a Szegedi Tudományegyetemnek a kutatói. Ezeket érdemes a 1960-as évek elején, amikor az első két tömegsírt felfedezték, feltárták, illetve a 70-es évek közepén, amikor a további hármat feltárták és megvizsgálták, tehát azokkal együtt érdemes vizsgálni. Ugye ezeknek az értelmezése eredetileg úgy volt, hogy ez a csatatérnek az északi peremén voltak, ezek helyezkedtek el, ezt alátámasztja azt, hogy az első tömegsír, amit megtaláltak, az egy ágyúállás alakját mutatja, tehát hogy valahol a harctérnek a részének gondolta annak idején a Papp László régészaki érzeket megtalálta. Aztán gondolták a 70-es években, hogy ezek a magyar tábor, tehát a királyi tábornak a helyét jelzik, és a benne nyugvó katonák vagy személyek azok a királyi tábornak az őrsége, személyzete lehet, és újabban az merült föl, hogy ezek nem a csatatérre elesett katonáknak a temetőhelye, nem is a tábornak a személyzete, hanem a csata után két nappal, augusztus 31-én, amikor az oszmánok megünnepelték a győzelmüket, összeszedték a zászlókat, a vezérek fejeit kitűzték lándzsára, akkor az elfogott katonák egy részét, nagyjából 1500, de maximum 2000 embernek a fejét lecsapták, tehát lefejezték őket, és gulágba helyezték el a szultáni sátor előtt, ilyen kicsit bizarr ünneplés közepette. Tehát, hogy ezekben a tömegsírokban ezek a kivégzettek lennének. Hát erről is vita folyik. A gond az, hogy ezeknek a szegény áldozatoknak egy jelentős részének, sőt, hát a többségének megvan a helyén van a feje, másoknak nincs meg a feje, hanem külön került el temetésre, és hát vannak, akiket nem karddal öltek meg, hanem más módon, úgyhogy nem éppen egy kivégzésnek a jelenetét látjuk bele ebbe az öt tömegsírba, de ahogy mondtam, ez is egy vita, ami még nem zárult le. Tehát többféle feltételezés van, és többféle vizsgálat is van, nem csak a tömegsírokat illetően, hanem hát a csatatér más részeit illetően is vannak régészeti vizsgálatok, a mi kutatócsoportunk is egy másik helyszínen vizsgálódik, aminek szintén fontos szerepe van a csata értelmezésében.
1: Innen folytatjuk hétfőn a Best FM-en, ahol már is jönnek a dalok. Velünk lesz Néu és a Sexy Love, ő pedig Szebb és Szabi a 90-es évekből. Szól a négy ütem, a Besten.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelzett a NAV, fontos változás jön. Több ezer bála kapott lángra Borsodban, erőgépeket is bevetnek. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram, januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
2: A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Több ezer bála gyulladt ki Borsodaba Új-Zemplénben, Szent István határában. Az önkéntesek mellett 5 város hivatásos egységeit vezényelték a helyszínre. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítja az elhárítást. Már órák óta küzdenek a lángokkal. A szénabálák szétbontását és a még épp bálák mentését munkagépek segítik. Szerencsére senki sem sérült meg. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt, a légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal. A jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want.

0: Shit.
1: És aki a Nightshift-tel, a Nightshift-es lemeznovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06 255 155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között is. Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Komoly beruházásra készülnek Esztergomban, kutyás rendőrök és gyalogos első segélynyújtók is lesznek a Hungaroringen. Súlyos börtönéveket kértek a lánykereskedőkre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos első segélynyújtók is azonnal riaszthatók majd, ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Éveken át működtetett lánykereskedő hálózatot rokonaival egy férfi. A Hevesvár megyei főügyészség szerint hamis ígéretekkel vettek rá kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket arra, hogy prostituáltnak álljanak, aztán itthon és Németországban futtatták őket. Pénzüket elvették, aki megpróbált szembeszegülni, megfenyegették, meg is verték. Az ügyben 5 ember ellen emeltek vádat emberkereskedelem és kényszermunka miatt, 9 és 14 év közötti szabadságvesztést kértek rájuk. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az öreg Ronkerről kevesebb, mint tavaly, igen, kevesebb, mint egy éve. 25. szeptember 21.
5: Igen.
4: Hát és mi volt, mondtad, ti találkoztatok vele annan Amsterdam Dance Eventen?
5: Amsterdam Dance Eventen találkoztunk vele, nem tudom mikor, már régen volt, de tényleg egy nagyon-nagyon jó arc volt, és ugye akkor abban az időben még én is egy olyan 160-170 kiló voltam, de az volt a durva, hogy ő
4: annyi?
5: Még voltam, persze.
4: Hát bizonyos. tudom, hogy fogytál marra sokat, de te annyi volt?
5: Annyi voltam.
4: Nem,
5: sokkal több voltam, és a ugye a Ronkerről még nálam is nagyobb darab volt. És ugye délután is összefutottunk vele, ugye ott a találkozón, és volt egy hajnalban, igen, egy hamburgerezőben is összefutottunk.
4: Hol máson?
5: Dicsérte a pólómat, és közben vitt az hatalmas nagy hamburgereket, meg minden kaját. Hát,
4: de várj, te most hány kiló vagy?
5: Hát most vagyok ilyen 100 körül.
4: Hát rólad lejött egy komplet ember.
5: Hát ember. Igen. Le is szedtek, de a nagy részét azt én fogytam le. Hát csak a bőrt szedték le tulajdonképpen volna. Lenyúzták
4: a bőrödet. Mennyivel egyszerűbb lett volna, nem tudom, nem mindegy. Nem menjünk bele. Jó, van Lauer, Krisztián a lemezjátszók mögött. Péntek van, úgyhogy Night Shift Extra. Még egy órán keresztül Classic House itt a Besten.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha esetleg valaki most itt összezavarodott volna, hogy péntek, de akkor miért Classic House és miért a hétfői menetrend? Mert a péntek az mindig erről szól, hogy valakit visszahívunk plusz egy óra erejéig, és akkor természetesen az egész Night Shift eleje erről szól. Úgyhogy gyorsan mondjuk is, hogy egyébként mi a normális menetrend. Hétfőn van Classic House Lover Krisztiánnal.
3: Úgy.
2: Kedden funkizni szoktunk Hangyával, a szerda az a pop és rádiós lágereké és DJ Effendi. Csütörtökön jön a Dance. Milleri minek köszönhetően. Szombaton hip-hop és R&B, akkor Slim Fit áll a lemezjátszók mögött, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, vasárnapi rezidensünkkel DJ Németivel. Szóval ez a menetrend, és aztán ebből a menetrendből, vagy ebből a felhozatalból pedig mindig választunk egy valakit, és akkor az az egy valaki pedig jön, és megtölti a pénteket. Ez a mai péntek pedig hétfő, Classic House, Lauer Christiannal.
3: Úgy.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor ha jól tudom, akkor erre a szezonra akkor elengedted a Szápot ugye Tihanyban.
3: Igen, elengedtem.
2: Pedig csinálhattál volna ilyen, nem is tudom, lábbalhajtos dodgem túrát, raksznál kerekeket, hát nem, és ott a mederbe ott a gyerekek ott el tudnak...
3: Hát ez nagyon-nagyon durva az idei év, gyerekek, édes jó Isten, tényleg a Velencei tó is, minden, nagyon-nagyon durva. De hát ezek a kánikulák is, ugye, hát erről beszélek már évek óta, tehát túlélő tábor. Nem kell ide semmilyen háború.
2: Elintézzük én magam.
3: Ennyi.

Alex.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Akkor a következő kör az 3 nap múlva, mondhatni természetes élőhelyeden. Alig várom már. Hétfőn este 7 és 8 óra között, akkor Classic House a megszokott helyen, a megszokott időben. A mai Night Shift extra pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük Lauer Krisztiának. Gyorsan még mondjuk el, hogy a mixeket, a korábbiakat hol lehet elérni?
2: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer & Canard oldalon.
1: Oké. Krisz, köszönjük.
2: Hétfőn találkozunk. Köszönöm. Sziasztok. Hello.

right, it's worldwide.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszabadították a Szennytől a fekete köröst, Románia felől érkezett. Ferrari siker a Hungaroringen, életveszélyes is lehet az esernyő, itt a figyelmeztetés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon. Tegnap fedezték fel, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán. Emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabadstrandon a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, az első tréning leggyorsabbja, a monakói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárta McLarennel. A harmadik szabad edzés holnap 12:30-kor kezdődik a Hungaroringen. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
2: Épp strandolunk, amikor villámlik. Jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik.
1: Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Joan Jett, I Love Rock and Roll és Master Well, When I Was a Sperm, ezek voltak az eredeti dalok, ebből született meg az Everybody Get Up a Five-tól, és amit tehet a Sejt a Jazz Megasztól, de ezen kívül is lesz még átdolgozás a következő órában. Christina Aguilera jön a Car Wash-sal, illetve Bob Marley és MC Light a Jamin-nel rögtön az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza. És

Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul a kipa.

Best FM a legjobb zenék. Hiába nem volt a Nemo nyomában című rajzfilmnek ilyen markáns betétdala, mint ez. Abban az évben gyakorlatilag Pizsivel a bohóc hala senki nem tudta felvenni a versenyt. Se Will Smith, se Jack Black, se Robert De Niro, se Martin Scorsese, se Angelina Jolie, se René Zellweger, mert hogy ilyen illusztris volt azon színészeknek a névsora, akik a különböző vízi állatok hangját kölcsönözték az eredeti verzióban a cápa mesében. Ebből érkezik most Rolls Royce után szabadon a

Best FM, a legjobb zenék. Múlt vasárnap az volt a felállás, hogy Beyoncé nézte a nézőtérről, ahogy Shakira énekel a futballvilágbajnokság fél idei súlyában. Most meg ők érkeznek együtt a Beautiful Liar-el itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Beszéltem a legjobb zenék. Holnap még annyi felhő sem lesz az égen, mint ma, és a szél sem fog zavarni senkit, úgyhogy ennek köszönhetően az UVB sugárzás viszont már kritikus magasságokba emelkedik, szóval fényvédőkrémmel, napernyővel, valamivel tessék készülni, hogyha szabadban készültök tölteni a nap nagy részét, és készüljetek így, mert hát jó idő lesz, eső nem várható, 28 fokos nappali maximumra számítsatok mindenhol országszerte.

a legjobb zenék. 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokába. Jön ő, Justin Timberlake és a Rock Your Body.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155. Best FM, a legjobb zenék.
1: Turn up the music.

the DJ. So listen, what I'm

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdte a NAVA visszaszámlálást, készülhetünk az átállásra. Busszal ütköztek, aztán elszaladtak egy kocsi utasai Budapesten. Újabb vámokkal sokkolja Amerika a világot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Arról nem írt a katasztrófavédelem, hogy bárki megsérült volna. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a verseny feladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az MI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha a ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nelly Hutin here, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Summertime és Rúzsa Magdi Széldal. És ez a három gyakorlatilag össze is foglalja tökéletesen a holnapi nap időjárását. Meg hát még idevehetjük Danzelt és a Pumpin' Up-ot is az óra legelejéről, mert holnap tényleg olyan idő lesz, hogy érdemes lesz felpumpálni gumimatracot, karúszót, úszógumit, mindent.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a háromrészes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess egykor énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új vezére van a paksi bővítésnek, helikopterrel és gyalog is menthetnek a Hungaroringen, ha kell. Egy munkagép okozta a pusztító spanyol erdőtüzet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországba. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap volt 15 éven, hogy itt hagyott minket Amy Winehouse, és hát belegondolni is borzasztó, hogy még mindig csak 42 éves lenne, és hogy egyrészt mi minden történhetett volna ebben a 15 évben, és hogy még a következő legalább 30-ban mennyi kitűnő dalt tudott volna készíteni. A You Know I'm No Good érkezik majd ebben az órában.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenén.

0: legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Szilveszterfem a legjobb zenék. Ha már Gabriel az álmokról énekel, neki magának is volt egy hatalmas álma, méghozzá az, hogy Prince-el egyszer egy színpadon állhasson és vele együtt énekelhessen. Aztán amikor ez a lehetőség megadatott neki, azt mondta, annyira megijedt ennek a dolognak a súlyától, hogy egész egyszerűen nem mert felmenni a színpadra, úgyhogy nem lett semmi a közös fellépésből. A Dreams érkezik itt a Best 10.

Best FM, a legjobb zenék állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boysnak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis elősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek fel.

Best FM, a legjobb zenék nem Sunshine, mint napsütés, hanem Sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, Sunshine, ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Érkezik a mai utolsó 60 perc, ami ezzel együtt, hát a hétvége első 60-ja is lehet, hogyha úgy veszük, úgyhogy ennek megfelelően érkezik majd az Afro Medúzától a Passilda, jön a Fatboy Slim a Praise You-val, Flowrider a Right Round-dal, és még a Night Flowers is hozza a Push the Feeling On 11-es éjfél között.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: De néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, 571 dolláros bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én befolyásoltság alatt találták a rendőrök a kormány mögött. Madonnával és a Mail Against the Music-kal érkezik itt a Best FM.

köszönhetően az angol válogatottnak, meg a szurkolóknak, és persze a futballvilágbajnokságnak, az Oasis Wonderwall 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Bextor érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, jön a Praise You. Áldassék mindenkinek a neve, aki egész eddig kitartott velünk. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy most már lehet nyugodtan menni aludni, vagy hát péntek lévén én azt mondom, hogy inkább ugorjatok fel a hétvégébe, ami nekem hosszú lesz, mert hogy Bikit helyettesítem szombaton is és vasárnap is, úgyhogy szombaton is és vasárnap is White Boy All Night Long, majd itt a Best FM. Jön tehát a Praise You, Fatboy Slimtől, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

a Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Like no other.
2: Flawless. Absolutely flawless.
1: Perfection, perfection, perfection, perfection, perfection.

mert nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

van, miért szül a baj, még több baj. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

Watch the bullshit.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.